Ez itt a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsora, a mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Kedves hallgatóink, kezdődjék mai adásunk ezúttal is egy különleges alkalommal, hiszen augusztus utolsó szombatjához érkeztünk, ahhoz a naphoz, amikor lassan búcsút intünk a nyárnak, és két nap múlva el is köszönünk kisasszony havától, nyárutótól, az új kenyér havától. Bizony. Mint mindig most is szóvá kell tennem, milyen hihetetlen sebességgel száguld az idő, milyen gyorsan peregnek a napok, suhannak a hetek, fordulnak egymásba a hónapok, ez hihetetlen. És bizony, ha így folytatjuk, egyszer csak ott állunk egy új esztendő küszöbén, és már is egymásnak kívánunk boldog új évet a megszokott jó öreg bujékkal. Ó, te jó ég, tényleg rohan az idő. Na, de mi most ne siessünk, még gondolatban se. Inkább húzzuk be egy kicsit a kéziféket, lassítsunk, helyezkedjünk el kényelmesen is, üljünk le nyugodtan a rádió elé, vagy a rádió mellé, vagy csak legyünk valahol a rádió közelében. Engedjük el egy kis időre a mindennapok rohanását, és adjuk át magunkat a zene, az emlékek és a szép dallamok varázsának, mert azt már most garantálhatom, ma is gyönyörű dalokkal készültem önöknek. Elsőként egy igazán szép Kovács Nóri énekelte örökzöld retro dallal szeretném köszönteni mindazokat, akik ma, illetve holnap ünneplik névnapjukat. Ma az esztendő 241. napján Beatrix és Erna ünnepli névnapját, mellettük pedig szeretettel köszöntjük Boldát, Cézárt, Ernellát, Ernest Tehát Ernestint, Ernestinát, Jánost, Kamilát, Sebőt, Szabellát, Szabint, Szabinát, Szabrinát és Trixit is. Holnap pedig rózsanapja következik, és szeretettel gondolunk Bodonyra, Félixre, Leticiára, Létóra, Letire, Pázmánra, Rózára, Rózabellára, Rózalindára. Ez egy olyan szép, úgy szeretem. Rozmarin, Rozitára, Rózsira, Ticiára és Vadonyra is. Minden ünnepeltnek szívből kívánok nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok erőt, szeretetet is, még nagyon

Mint ahogy azt már adásunk elején is mondtam, a mai műsor bizony az utolsó ebben a hónapban. Augusztus is búcsút int nekünk, és sietve átadja helyét szeptembernek, annak a hónapnak, amely kivétel nélkül mindannyiunk számára, legyen kicsi vagy nagy, fiatal vagy idős, egyet jelent. Az ősz kezdetét. Pedig még csak nemrég beszéltem a tavaszról, a kikeletről, a madárcsicsergésről, a szerelemről, és most tessék, két nap múlva már bekopogtat hozzánk az ősz. Repül az idő, rövid az élet, bizony. Ja tényleg, van is egy dal ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, éppen ez a címe, hogy rövid az idő, vagy rövid az élet, azt hiszem, na majd megkeresem, de előtte nézzük meg, mire érdemes emlékeznünk ezen a napon, mit őriz számunkra augusztus 29-e történelmi és kulturális emlékezete. Hát először is van egy vallásos emléknap, keresztelő Szent János vértanúságának napja. Itt azonban hadd tegyek egy apró kitérőt, mert úgy érzem, ezt érdemes megemlíteni. Adásunk augusztus 15-i részében hangsúlyoztam, hogy nem szeretném a Zenebona Rádió műsorait vallásos vagy kifejezetten vallási jellegű műsorokká formálni. Ám ha egy adott napon olyan fontos történelmi, kulturális vagy hagyománybeli események évfordulójához érkezzünk, amelyeknek vallási vonatkozása is van, akkor természetesen ezekről is beszélnünk kell, nem? Éppen ezért akkor is próbáltam egy picit finomítani, puhítani azon, amit még lehetett, bár úgy látszik, talán fölöslegesen aggódtam. Nagy örömömre hallgatóinktól nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, szóban is, e-mailben is érkeztek kedves üzenetek és dicséretek. Egyik közülük Sziki Károly, érdemes színművész Egerből írt, aki évek óta ugyebár hűséges hallgatónk, például ő ezt írta nekem, engedjék meg, hogy idézzem az egész levelet, jó? Mária, augusztus 15-i adásod rádöbbentett

szomorú tényre véget ér ez a gyönyörűség is, a mi nyarunk. Megy, viszi a szerelmet, hozza a bánatot, a közelgő tél gondolata csontomig hatol. Ne feledkezzél meg szegény magyarokról, semmi közben majd fázol, mert szükségünk van meleg hangodra. Megdöbbenve hallgattam, hogy szabadkoznod kell, ha a vallásról is ejtesz 2-3 percig szót, hiszen az egyházak rendezvényeit becsülettel hirdeted. Érdekes és hasznos volt a Mária kultusz felemlítése. Mondjátok meg Máriának, szeretem. Károly. Hát köszönöm szépen, Károly, majd megmondom neki, ha találkozok vele. Tehát ezek szerint rendben vagyunk, és ennek örömére most nyugodtan folytathatjuk augusztus 29-e nevezetes eseményeinek sorát. Kezdjük tehát keresztelő Szent János vértanúságának napjával, amelyet régebben nyakavágó Jánosnak, illetve nyakavesztő Jánosnak is neveztek. Erről a különös elnevezésről, és nem az ő életéről, tehát az elnevezésről és a hozzá kapcsolódó hagyományokról a zene után még mesélek néhány érdekes dolgot. Ajánlom mindenki figyelmébe, tehát maradjanak velem, jó? De augusztus 29-e más miatt is kivételes nap a magyar történelemben. Ezen a napon emlékezzünk a Mohácsi vészre. Erről természetesen szintén lesz még szó később, hiszen történelmünk egyik olyan sorsfordító eseményéről van szó, amelynek emléke évszázadokon át velünk maradt. Na, és itt még van valami, amit mindenképpen meg kell említenem ezzel a nappal kapcsolatban. Augusztus 29-e a magyar fotográfia napja is. A jelkép kalendáriumban olvastam erről egy nagyon érdekes összefoglalót, amely szerint a Magyar Fotoművészeti Alkotó Csoportok Országos Szövetsége kezdeményezte ennek a napnak a megünneplését. És hogy miért éppen augusztus 29-e? Hát azért, mert a fototörténet források szerint 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, hogyan lehet a fénysugarak segítségével képet alkotni fényérzékeny nyersanyagon. Micsoda pillanat lehetett, ugye? Ma már szinte természetes számunkra, hogy egyetlen mozdulattal fényképet készítsünk. Megnyomjunk egy gombot, és már is ott van előttünk egy pillanat, egy arc, egy mosoly, egy táj, egy életkép. Tehát láthatjuk, milyen csodálatos dolog is a fényképezés. Nem csak szép és kreatív tevékenység, hanem sokszor nagyon hasznos is. De talán a legfontosabb tulajdonsága mégis az, hogy megőrzi számunkra az időt. Egy fénykép néha többet mond, mint 100 szó. Ugye hallottuk már ezt a közmondást. Őrzi egy régen elment ember arcát, mondjuk egy régi otthon hangulatát, egy nyári délután emlékét, egy találkozás mosolyát. Lehet fényképalbumban lapozgatni, lehet egy régi képet az asztalra tenni, és lehet megmutatni másoknak, mint egy különösen értékes emléket, egy kis darabot a múltunkból. És talán éppen ezért olyan fontosak számunkra a fényképek, mert miközben az idő feltartózhatatlanul halad előre, a fénykép egyetlen pillanatot mégis megállít. Néha elsárgul, de a pillanat megmarad. Erről az emlékekről, a fényképekről és arról, hogyan őrzünk meg egy-egy pillanatot magunknak, szól most a következő dal is. Hallgassuk meg, jó? Nem is.

A most elhangzott zeneszámot a két zsivány énekelte. Ha jól emlékszem, ezt a dalt eddig még soha nem használtam műsorainkban. Úgy látszik, most jött el az ideje, hogy előkerüljön a zenei láda fiából. Folytatom hát mai műsorunkat egy érdekes történelmi és néprajzi kalandozással. Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában találtam egy írást, amelynek címe Nyaka vágta szentek. Ennek apropóját természetesen az adja, hogy augusztus 29-én, tehát ma, keresztelő Szent János vértanúságának emléknapjára emlékezünk. Az írás nagyon érdekes módon mutatja be, hogyan kapcsolódott össze a vallási hagyomány, a népi hiedelemvilág és később a magyar történelem tragikus emlékezetével. Ezért idézem a publikáció egy rövid részletét. Keresztelő Szent János fővételéről régente augusztus 29-én emlékezett meg a katolikus egyház. Az ünnep neve régiesen nyakavágó vagy nyakavesztő János, Szent János nyakavágása, latinul Decalatio es Johannis Baptistae. Az ünnephez nyakazásos hiedelmek tapadtak. A vértanú levágott fejét kifaragták és tálra helyezték, vagy tálra festették. E kegytárgyat fejfájás gyógyítására vélték alkalmatosnak. A fejfájások általában keresztelő János és más lenyakazottak közbenjárását kérték, hát ugyebár az ő problémájuk orvoslására. Az ország különböző részein illő módon úgy tartották, hogy e napon nem jó dolog szabni vagy vágni. Egyik helyen nem ettek semmi olyant, aminek feje van, mondjuk káposztát, másút viszont épp ez volt az előírt étel, a gyümölcsféle, mindenek előtt például a dinnye. Tragikomikusan hangzik, de a káposzta fejek növekedéséért épp hozzá, és az ugyancsak lefejezett Bertalanhoz imádkoztak. Keresztelő János fővételének gyászos magyar vonatkozása is van. Ez a nap jelzi a naptárban a középkori magyar állam bukását. 1521. augusztus 29-én foglalta el a török az ország kapuját, Nándorfehérvárt. 1526. augusztus 29-e a megsemmisítő mohácsi csatavesztés dátuma, és 1541. augusztus 29-én került az ország fővárosa Buda és a török hatalmába majd 150 esztendőre. Az egybeeséseket már a kortársak is bal jós jelnek tekintették.

intették, az utókor pedig éppen ezért mély gyászban ülte meg a napot, a mohácsi csatavesztés a nap liturgiájába a római egyház is beépítette. Az egybeesések tényleg meglepőek, de vegyük figyelembe, hogy a magyar-török háborúk idején a hadi vállalkozások csúcsideje augusztus végére esett. A töröknek, ha az őszi esőzések előtt haza akar térni, akkor már ki kellett ekkora csikarnia a döntést. Az sem kizárt azonban, hogy Szulejmán szándékosan választotta a fejvesztett szent keresztényekre nézve Baljós emléknapját stratégiai döntő csaták megvívásának időpontjául, hiszen hadjáratait is mindig ugyanaznap. A birodalma egykori keresztény patrónusának, Szent Györgynek a neve napján indította Magyarország ellen. Eddig az idézett Jankovics Marcell írásából. Érdemes egy pillanatra megállnunk ennél a különös egybeesésnél. Egy szent vértanúságának emléknapja, majd három a magyar történelem szempontjából tragikus augusztus 29-i dátum. Nándorfehérvár eleste, Mohács és Buda török kézre kerülése, ugyebár ez kivételesen érdekes, nem? A történelemben természetesen mindig érdemes külön választani a tényeket az utólag kialakult magyarázatoktól és hiedelmektől. De az bizonyos, hogy az augusztus 29-i dátum a magyar történelmi emlékezetben különös, komor jelentést kapott. Na és ha már keresztelő Szent János lefejezésénél tartunk, hadd kapcsoljak ide még egy érdekes adalékot, amelyet a Csízióban találtam. Ez egy másik oldalról világítja meg ugyanennek a történetnek a hátterét, idézem. A hagyomány szerint Heródes Antipászt annyira elbűvölte Salomé tánca, hogy megígérte a leány bármelyik kívánságát teljesíti. Salomé keresztelő Szent János fejét kérte a királytól, aki ezek után ugyebár kénytelen volt a kérést teljesíteni. Lefejeztette Jánost, és a fejét egy tálban nyújtotta át Salomének. Az ünnepet a néphit nyakavágó János ünnepeként őrizte meg, a vértanú fejét a középkorban vagy kifaragták, vagy egy tál fenekére festették. A János levágott fejét ábrázoló János tál főként a fej és a nyakbetegek fogadalmi tárgya volt. Ezt a tálat címerként használták a római lefejezett Szent János testvérület csoportjai, és akik, mint tudjuk, mindig elkísérték a vesztőhelyre azokat, akiket halálra ítéltek, akiket lefejeztek, és utána ők temették el ezeket a halottakat. A történeti Magyarországon is léteztek ilyenfajta tálak, a legismertebb a tájói, a Garam Szent Benedeki, a Szebelédi és a János Gyarmati János tálak voltak. A néphit szerint nyakavágó János napján tilos volt vágni, szabni, ezt már azt hiszem elmondtam, az ünnep vigiliáján sok helyen nem ehett semmit, aminek nyaka vagy feje volt, tehát csirke, vagy mit tudom én, bárány, disznó, ilyesmi nem jöhetett szóba, és nem csak állatokra, hanem növényekre is ugyebár szólt a tilalom, nem ehettek például káposztát, ugyebár, és másutt viszont Jánoshoz könyörögtek, hogy a zöldségeknek szép fejük legyen. Na hát, eddig az idézet a Csízióból. Nos, kedves hallgatóink, ugyebár különös világ tárul elénk, amikor egyetlen jeles nap mögé pillantunk. Ott találjuk benne a vallási hagyományt, a középkori ember hiedelmeit, a népi szokásokat, a történelmi emlékezetet, és még egy kis talán mosolyra fakasztó ellentmondás is találunk ezekben a dolgokban. Az egyik helyen ezen a napon tilos volt vágni, szabni, sőt, még olyan ételt sem fogyaszthattak, ugyebár, amint mondtam, amelynek feje van, vagy nyaka van. Másutt éppen ezért imádkoztak keresztelő Jánoshoz, hogy a káposztának szép nagy feje növekedjen, vagy a dinnyének, na? Ilyen a népi kultúra. Egyszerre komoly, különös, sokszínű és emberiesen játékos. S talán éppen ezért érdemes időről időre elővennünk ezeket a régi történeteket. Nem azért, hogy mindent szó szerint higgyünk, vagy elfogadjunk belőlük, hanem hát azért, hogy megértsük,
hogyan gondolkodtak elődeink, mitől félünk.

éltek, miben reménykedtek, és hogyan próbálták értelmezni a körülöttük lévő világot. A múlt ugyanis nem néma. Csak meg kell tanulnunk meghallani a hangját, meg kell értenünk a múlt hangjait.

Remélem, nem csak nekem tetszett az elhangzott érzelmes rock ballada, amelyet éppen tegnap fedeztem fel a világhálón, és ma már ugyebár meg is osztottam szeretettel hallgatóinkkal. Köszönöm, hogy meghallgatták, és köszönöm azt is, hogy továbbra velem maradtak, és érdeklődéssel hallgatják mai 974. számú műsor.

Folytatásként még egy jellegzetes régi szólás mondásról hoztam rövid tudnivalót a mai dátummal kapcsolatban. Mint már említettem a zene előtt, a naptárban a törökökkel való csatározások fontos napjaként van feltüntetve augusztus 29-e. A Nemzeti Könyvtár honlapján talán ezért is nevezik a napot a törökök szerencse napjának. Bizony, ezt olvastam ott. Mint egy kis kíváncsi fáncsi, hát nekifogtam ezt a témát szétszálazni, kibontani apró darabokra olyan kérdésekkel, mint például, hát miért, mikor kezdődött, és milyen fontossággal bír a mai török társadalomban ez a nap, még most is, tehát ma is szerencsenapnak tartják Törökországban augusztus 29-ét? Mert ugyebár nem arról van szó, hogy az oszmán törökök valaha is hivatalosan szerencsenapként tartották volna számon augusztus 29-ét, és szerintem arról sem, hogy a mai Törökországban ez valamiféle általánosan ismert vagy ünnepelt szerencsés nap lenne, nem. A különös elnevezésnek van alapja természetesen, ezt már elmeséltem pár perccel ezelőtt, de megismétlem azoknak, akik nem hallották, hogy 1521. augusztus 29-én az oszmán hadsereg elfoglalta Nándorfehérvárt, a Magyar Királyság déli kapuját, aztán 1526. augusztus 29-én következett ugyebár a Mohácsi csata, amelyben a magyar királyi hadsereg súlyos vereséget szenvedett Szulejmán szultán hadaitól, majd 1541. augusztus 29-én Buda is török kézre került, és a magyar főváros csaknem másfél évszázadra az oszmán birodalom uralma alá jutott. 3. augusztus 29. Három történelmi csapás, és mindhárom ugyanahhoz a birodalomhoz, ugyanahhoz a hódító törekvésekhez kapcsolódik. Nem csoda, hogy a későbbi korok embere már valamiféle baljós, vagy éppen ellenkezőleg, mondjuk a török szempontból szerencsés jelentést tulajdonított ennek a dátumnak. De vajon valóban tudatosan választották-e a törökök ezt a napot? Nos, erre nincs olyan bizonyítékunk, nem találtam sehol megbízható információt, amely alapján ezt teljes bizonyossággal kijelenthetnénk. A magyarázat sokkal prózaibb is lehet. Az oszmán hadjáratok számára augusztus vége egyébként is fontos időszak volt. A nagy hadseregnek az őszi esőzések és a hidegebb időbe köszönte előtt be kellett fejezniük a hadműveleteket. Vagyis katonai szempontból egyáltalán nem volt szokatlan, hogy augusztus végén került sor döntő ütközetekre vagy vár a kostromára. Ellenben azért van itt egy érdekes lehetőség. Elképzelhető, hogy Szulejmán 1541-ben már tisztában volt a dátum különös jelentőségével, és nem teljesen véletlenül esett augusztus 29-ére Buda elfoglalása. Biztosat azonban nem tudunk. De van még egy különös szál ebben a történetben, ezt is elmondom. Mint már említettem 10 perccel ezelőtt, ha augusztus 29-e a keresztény naptárban keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja, vagyis fővételének napja. Ez pedig azért is érdekes, mert Jánost az iszlám hagyomány is tiszteli. Jáhia néven prófétáként tartja számon, így ezen a napon találkozik egymással vallási hagyomány, népi hiedelem és magyar történelem. De aztán a történelem néha különös tréfát is tud űzni az emberrel. Ha augusztus 29-e valóban a törökök szerencse napja lett volna, akkor 1686-ban bizonyára nagy szükségük lett volna erre a szerencsére, hiszen ekkor már Buda visszafoglalásáért folyt az ostrom. A törökök augusztus 29-én megpróbálták felmenteni a várost, de vállalkozásuk kudarcot vallott, és aztán néhány nappal később, szeptember 2-án Buda elesett, mármint a törökök részéről. És ezzel, mintha a történelem maga is azt üzente volna, hogy nincs olyan szerencse nap, amely örökké szerencsés marad. Lehet, hogy augusztus 29-e csak egy különös történelmi véletlen,
Lehet, hogy a hadjáratok

az biztos, kedves hallgatóink, hogy rövid az élet, de nem csak az élet, hanem bizony a műsorunk ideje is meglehetősen rövidre van szabva, úgyhogy már nem is fogom sokáig untatni önöket, jó? De azért egy valamit nem tehetek, nem engedhetek el senkit úgy, hogy legalább egy kis mosolyt ne varázsoljak az arcára. Hókusz-pókusz preparátusz, és már is előkerült itt egy vicc a kalapból, nem a kalapból, hanem a székely kalendáriumból. Hallgassák csak meg! Hátra csapódik a kocsma ajtó. Áron ront be. Gyere, Ábel, gyere, mert nagy szégyen ért téged. Micsoda? Hát a feleséged a búzátokban, ott emperek két román napszámossal. Ábel kapja a furkost, oszt, rohan, mint a szél. Fél óra múlva vigyorogva baktat vissza. Á, tévedés volt, nincs semmi baj. Az nem a mi búzánk. Na kérem szépen, van itt még néhány jó ízű tréfa ebben a székely kalendáriumban, de nem szeretném elvenni a kenyeret a profi humoristáktól, úgyhogy én most szépen visszaadom a terepet azoknak, akik ezt hivatásszerűen művelik. Következzen hát a mai napi kabaréadag. Nevessenek jó ízűen, engedjék el egy kicsit a hét gondjait, és kívánok mindenkinek egy kiadós, hangos hahotázást, jó szórakozást.

Molto bene. Con le lezioni veghe e necotecnicano, a Francia c'è bella ebbe a Facebook, baba. A tazuj vot, con la Jennifer che, a zin etsem lecce zipsci blagium, a sta talanta botta di, con a zin iskolás társainak, van az összes anyja, Kenny vágja a PC-t. Mondom, én apádon kívül más férfit nem ismertem. Azt mondja, hát ez a PC, ez a személyi számítógépnek a neve. És hogy már illene lenne nekem ezt, megtanulom, ugye? Mert már, hogy nagyon ciki. Ha mondom, jó van, akkor mondja. Na, mondja, tessék, mondja, de fele. Ha a gyerekek, ugye közepén én már ásítottam. Nyújt a szám, mint a tehén valaga. Hát én úgy lefejeltem a billentyűzetet, mint kezdőszöcske a haragvirágot. Így volt. Azt mondja. Ne röhögtessél már. Azt mondja, Jenniferke egy ilyen műanyag bizbaszra, hogy az egy egész. Ha mondom, egemetet akarod megvezetni a szülő anyádat? Hát ez úgy egér, ahogy szín józan édesapád Kalmán napkor. Azt mondja, jó van, buter, akkor nem egér, hanem kurzor. Én kurzorok? Hát apád már 2 éve csak a vizeldébe használja. Na mindegy, én ezt a egér kurzorot elneveztem Manyikának. Hát annak érted, van értelme. Te tudod scrollolni? Én már tudolok. Na, elmondom neked, látom, hülye vagyok, mint én. Mert azt úgy kell, hogy megfogod a Manyikát, és középen, ahol el van repedve, és kiáll belőle egy kis pöcök, aztán a mutató ujjaddal elkezded bizgerézni. Úgy kell. Azt, amikor már jó a Manyikának, akkor így lefőcsúszkál a kép. Hogyha a Silvester Stallone-nak csak a lábát akarod megnézni, akkor felfele kurzolol, érted most már? Kérdezz bátran, kis tücsök, mondok mindent. Jó van, na, gyerekek, én azt hittem, hogy ezzel a személyi PC-vel még lőni is lehet. Igen, mert Jenniferke azt ad potta a szájába, hogy abban van egy Winchester. Húha. Na, aztán később elmondta, hogy ez egy merev lemez. Ó, mondom akkor, hoci ide, kislányom, azon mód belevárom apád Jäger alsójába. De ez nem úgy merev, hát az nem úgy merev. Az úgy merev, hogy adatok vannak rajta, vigyázálásba. Mondom neki, Jenniferke, megmutatod, melyik vagyok én ott.

son ja ons hele bekke registraat. Registraat, registraat, kerekek. Hat as oja dorsha zalaj, uj verte azo katas betüket, meg szavokat, meg mindet, hat a bele bancsultam, nem tudtam követni a tekintetem, de igen gyors, tisztára, rendesen apja. Az is olyan gyors, gyerekek, hogy hatig dolgozik, de ma háromra otthon van. Így, okos ember a kálmár. Na, regisztrálunk. Azt mondja, édesanyja, kell pasmort. Igen, pasmort. Ha mondom, én nekem már nincsen útlevelem, hanem megyek én már sehova, nagyon jó itthon élnem. Azt mondja, de úgy röhögött gyerekek. Úgy röhögött ezen, hogy kiakadt az állkapcsa. Mert elmondom, mert a hamburger csak triplába szereti enni, az meg akkora, hogy még egy víziló is megkönnyezni, őszintén elmondom nektek. Na mindegy, valahogy vissza csuszpájzoltuk neki az alkapcsát, egyen meg rágjam szét a tüdeit neki, jaj, édes kenyér. Na, vissza csuszpájzoltuk. Azt mondja, anya, ez azt jelenti, hogy kell egy jelszó. Hát mondom, legyen az, hogy csumidázom az orrsövényedet. Úgy is lett. Aztán csináltunk Kérólam egy fotográfiát. Selfie botta. Mert hát igen, távúra kellett tartani a okostelót, beférjen a nagy bula fejem, érted a képernyőbe. Mindegy, beregisztráltunk. Lássatok csodát. Fönn voltunk a Facebookon, a világhálóban, mindenhol ott voltam, fotóval, de ott volt a Malteros Lemér, a Kisputyi, a Rózsika, mindenki ott volt, ott scrolloztam végig, érted? Jaj, Istenem! Na, azt akkor láttam egy háromszöget, megfogtam Manyit, ráklikkeltem, lássatok csodát, mintha tévét néznék. Beindult gyerekek, ott volt a kis grafó, járt a bulája, annyi arany volt rajta, édes Istenem, mondom, megfullad ez a gyerek. De nem fullad meg, egyen meg a drága szép pusát, énekölte ezt a nézését, meg a járását. Csípőjének a ringása. Hát ezt te énekelte, nagyon szép volt, gyerekek. Nagyon szép volt. Esküszöm, megkönnyeztem olyan szépen énekölt. Hát ott volt, hát mit tudtam én, hát a tévét okay, de hogy egy ilyen izéből is kiugrik a grófó. Jaj, nagyon szép volt, nagyon szép volt. Na, hát elárulom nektek, hogy én úgy megtanultam a összes csinyát, pityát ennek a gépezetnek, hogy az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub kiemeltem PC-díjas főszakoktató adjunktus vezérigazgatója lettem. Bizony. De aztán egy kicsit bevallom, úgy elarcátlanodtam magam egy cseppecskét, mert hát ott viribelek ott fönn a hálón, rákettyintek Manyival, egyszer csak látom ám, elvörösödik a képernyő, feketével rája van írva, top, sikret, NCIS. Na mondom, csesz meg, Joli! Hát meghekkelt az Amerikát! Hát mert ha még ugye... Tényleg, de így volt, esküszök. Mert ugye, ha ez a hanvas barack Obama lenne, hát annál kidumálnám magam ugye fai alapon. Na de ez a trutyi, hát ez... Kilövet engem abba.

qui lo not bo. Jede kekin u jos cinato mo kon felel membe. Fekete otthonkába kúszva, elsötétített ablaknál napszemüvegbe, főztem a kakaspörköltet megfele, kihipoztam a lakást, rendet raktam mindent, hát mondom, mégiscsak visszamerészkedett, visszamerészkedtem. Hát látom, ám, jaj! A tévéműsoroknál nyitottam meg életeim. A tévéműsoroknál az NCIS Top Secret című műsorát nyitottam meg. Na, ennyire ostoba állat vagyok. Hát szégyenembe visszaadtam én a kiemelt adjunktusi oklevelemet az igazgatóságnak, és vártam, hogy hazajöjjön Jenniferke. Na de minek ez az okosság, gyerekek, őszintén? Ha az ember háromszori hátsó fali infrastruktúrát kap, minek? Mondom, na gyere csak haza, lány, gyere csak haza, lány, én úgy megosztalak. De úgy megosztalak apró darabokra, hogy arról kódulol, hát szétbarmolom neked a tűzfaladat, Jenniferke. Idegből rá klikkeltem a villanykapcsolóra, beszkenéltem a mazsolát a kuklopba, megnéztem a Google-in a szalontüdő receptjét, azt gondoltam, én elmegyek. Elmegyek a henteshez, böngészek valamit. Abból bajom, gyerekek, nem lehet. Na, csumi!

most aztán tényleg véget ért a mai 55 percre szabott magyar nyelvű adásunk, lassan hát elérkezett a búcsú pillanata is. Mára zárom a mikrofonomat, és remélem, hogy ez az együtt töltött közel egy óra ismét tartalmasan, kellemesen és jó hangulatban telt. Bízom benne, hogy ma is megérte velem lenni, velem tölteni azt az időt, együtt hallgatni a zenét,

felidézni régi történeteket, emlékeket, és egy kicsit kiszakadni a hétköznapok rohanásából. És ha minden a megszokott rendben történik, akkor mához egy hét ismét ugyanitt, ugyanebben az órában találkozunk. Én pedig remélem, hogy akkor is velem tartanak, és újra együtt tölthetünk 55 percet. Várom észrevételeiket, véleményüket, gondolataikat, és természetesen a jó indulatú, illetve építő kritikát is. Aki szeretné megosztani velem, hogyan tetszett a mai műsor, mit hallana szívesen a következő adásokban, az a már ismert úton ezt továbbra is megteheti. Minden hozzám eljuttatott üzenetet elolvasok, és ígérem, mindegyikre válaszolni fogok. Vigyázzanak magukra, őrizzék meg a jó kedvüket, és ha lehet, a hétvége során egy kicsit lassítsanak, lazítsanak is, hiszen az idő úgy is siet helyettünk. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a Viszonthallásra.